bent, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új országgyűlés alakul ma, megártott a hideg a gyümölcsösöknek, adományokat vár az Élelmiszerbank. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Ma tartja alakuló ülését az új országgyűlés. 10 órától kezdődik, Sólyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, ezt követően pedig a megválasztott képviselők leteszik esküjüket. A nap második felében a parlament megválasztja Magyar Pétert miniszterelnöknek. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget rendez a Kossuth téren. Több élelmiszert sem engedett értékesíteni a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikás torsótésztával elnevezésű terméket vették ki a bolti hűtőkből mikrobiológiai probléma miatt. Előtte a kifli.hu is visszahívta az 1 literes millilaktózmentes tejet, mert a terméknek lejárt a minőség megőrzési ideje. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
2: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránba lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Tart a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Egészen ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyet a rászoruló időseknek, családosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Kellemes májusi idő elé nézünk élénk széllel. Ma kezdetben napos időre számíthatunk, majd napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék sehol sem várható. Napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk, de hétfőn a jelenlegi előrejelzések szerint záporok, zivatarok, viharok érkeznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hétvégi lezárások jönnek az M7-esen Velencénél. Teherautókat és buszokat is ellenőriz a rendőrség. Változékonyra fordul az idő jövő héten. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Hétvégenként éjszakai lezárásokra és terelésekre kell számítani az M7-es autópályán, Velencénél a régi gyalogos és kerékpáros híd bontása miatt. A közlekedők már használhatják az új velencei gyalogos és kerékpáros hidat, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődik a régi szerkezet elbontása. A munkálatok két hétvégét érintenek, a mostanit, valamint május 16-át és 17-ét, főként az éjszakai órákban. Az első ütemben ma délután a Balaton felé vezető oldal lezárják, az autósokat az ellenkező oldal egyik sávjára terelik. Estétől holnap reggelig teljes pályazár lesz az M7-es érintett szakaszán, a 42-es Kápolnásnyék, Velence és az 57-es Agert-Gárdon csomópont között. A forgalmat a 7-es főútra terelik, írja a város portálja. Holnap reggeltől fokozatosan áll helyre a közlekedés, de délutánig még maradnak korlátozások a Balaton felé vezető oldalon. A második hétvégi ütem jövő héten szombaton este kezdődik. Akkor a Budapest felé vezető pályaoldalt zárják le másnap reggelig. A főváros irányába közlekedők szintén a 7-es főutat használhatják terelőútként, miközben a Balaton felé vezető oldalon nem várható korlátozás. Az átlagosnál jóval kevesebb csapadék hullott idén Székesfehérváron. Az év eddigi részében a megszokott mennyiségnek csak mintegy fele érkezett, ami jelentős elmaradást mutat. Március különösen száraz volt, áprilisban pedig alig esett, tájékoztat az FMC. A mérések szerint a tavaszi hónapok hiánya kiugró, az idei április akár több évtizedes negatív rekord közelébe is kerülhet. Az adatok alapján a csapadék mennyisége tartósan csökken a térségben. Kérdőívvel méri fel a közlekedési helyzetet Székesfehérvár. Az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy töltsék ki a mobilitás terv felülvizsgálatához készült online kérdőívet, amely egy hónapon át érhető el a város honlapján. A felmérés célja, hogy feltárja a közlekedésben történt változásokat, valamint összegyűjtse a tapasztalatokat és javaslatokat a fejlesztéshez, tudatta a város weblapja. A válaszok segíthetik a gyalogos, közösségi és kerékpáros közlekedés javítását is. A kitöltés néhány percet vesz igénybe és lehetőséget ad arra, hogy a lakosok véleménye is megjelenjen a jövőbeli tervekben. Közös imára várják a híveket május 14-én a Székesfehérvári Egyházmegye templomaiban. Áldozó csütörtökön késő délután az egyházmegye minden templomában szentségimádást tartanak. Az alkalom során a résztvevők az egyházmegye lelki megerősödéséért, a családokért, a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a békéért imádkozhatnak. A plébániákon a lelkipásztorok és a világi segítők szervezik meg az imaórákat, hogy minél több ember csatlakozhasson a közös lelki alkalomhoz, között a város portálja. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítenek, mondta a rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készített konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Fehérvár megyében fokozott közúti ellenőrzést tartanak a tehergépjárművek és autóbuszok körében. A Roadpol nemzetközi akció keretében a vármegyei rendőrök a héten több szempont alapján vizsgálják a járműveket és a sofőröket. Az ellenőrzések kiterjednek a vezetési és pihenőidők betartására, a műszaki állapotra, valamint a rakomány biztonságos elhelyezésére. A hatóságok célja a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságának erősítése. A vármegyei rendőrség közlése szerint az elmúlt héten Fehérvár megyében 798 gyorshajtót, 120 biztonsági öv nélkül közlekedőt, valamint 5 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból. A sport és a prevenció kerül a középpontba május 15-én a székesfehérvári Bregyók közben. Sportnapot szervez a Székesfehérvári Diáktanács, ahol baráti társaságok méretik össze tudásukat különböző csapatsportokban. A csapatok holnap délig nevezhetnek, a mérkőzések pedig május 15-én reggel kezdődnek. A programhoz kapcsolódva ugyanazon a napon tartják meg a drogprevenciós sportnapot is, amelyet a Fehérvár megyei kábítószerügyi egyeztető fórum, valamint a Fehérvár megyei önkormányzat szervez. A fiatalokat sportprogramokkal, bemutatókkal és prevenciós előadásokkal várják. Attairul a város portálja. A látogatók a kábító és doppingszerek veszélyeiről is hallhatnak, emellett rendőrkutyás és bűnügyi technikai bemutatókat is láthatnak. A nap része lesz egy 2 kilométeres futóverseny is, amelyre a tankerülethez tartozó, valamint egyházi és alapítványi iskolák 6-tól 8. osztályos tanulói jelentkezhetnek május 11-éig. Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebahaj Vandától, a szervező, élmény és szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
3: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt Napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja. Mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
1: Új vasúti attrakciókkal kezdte a szezont a Dinnyési Várpark. Bemutatták a park legújabb fejlesztéseit, köztük az új kerti vasúti szerelvényt és a gyermekvasút bővítését. A fejlesztések célja, hogy a családok játékos formában ismerkedhessenek meg a vasutas szakma alapjaival. A gyerekek többek között a jegykezelést és a hangos bemondást is kipróbálhatják. A gyermekvasút tavaly indult el egy 540 méteres pályán, az új fedett szerelvény pedig nyáron áll forgalomba. A Dinnyési Várparkban kettek, falu rekonstrukció, fa templomok és szobrok is várják a látogatókat, tájékoztat az FMC. Ideiglenesen nem működik a vérvételi labor Gárdonyban. A szolgáltatás május 15-ig szünetel szabadság miatt, tájékoztat Gárdony város közösségi oldala. Ebben az időszakban sürgős vizsgálatokhoz Székesfehérváron van lehetőség. Súlyosbodik az aszályhelyzet. Áprilisban a szokásos csapadék mennyiség 1/10 esett. A csapadékhiány a földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás és bíznak a májusi esőben is.
4: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladat egyik közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágakban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is előbújhat. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedhet a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő zivatar. A jövő hét második felében is gyakran csapadékos idő valószínű széllel.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, ma én ébresztem önöket, és a következő néhány órában én leszek önökkel, sőt, igazából egész délelőtt itt a Best FM frekvenciáján, úgyhogy egyelőre hozom az ébresztő muzsikákat, és természetesen a legjobb hangulatot így szombat reggelre is, Esztellel és Kanye West-tel nyitok, American Boy.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt, szép szombatot, hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, igyekszem önöket is felébreszteni. Nekem egy picit most nehezebben indult a reggel, valahogy nem sikerült úgy gyorsan kicambognom, és csak nyomkodtam a szundit, pedig ugye tudományos tény, hogy ez az egyik legrosszabb dolog, amit csinálhatunk reggel, úgyhogy nagyon remélem, hogy önöknek ez egy picit könnyebben ment ma. Jöhet a reggeli kávé, néhány reggeli muzsika, hogy kitöröljük az álmot a szemünkből. Számíthatnak rám, egész délelőtt remek slágereket készítettem be, garantáltan megkezdhetjük velük a hétvégét. Úgyhogy érkezzen mindjárt Coolio és a Too Hot. Előtte Melanie C jön a reggeli gőzölgő kávé mellé. I Turn To You, itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Coolio-t hallottuk, ez volt a Too Hot, pár perc, és jönnek friss hírek, utána pedig visszatérünk a zenei világba Jarullal és Ashantival. Itt lesz majd az Always on Time.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hétvégi lezárások jönnek az M7-esen Velencénél. Kevés csapadék hullott idén Székesfehérváron. Teherautókat és buszokat is ellenőriz a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Hétvégenként éjszakai lezárásokra és terelésekre kell számítani az M7-es autópályán, Velencénél a régi gyalogos és kerékpáros híd bontása miatt. A közlekedők már használhatják az új velencei gyalogos és kerékpáros hidat, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődik a régi szerkezet elbontása. A munkálatok két hétvégét érintenek, a mostanit, valamint május 16-át és 17-ét, főként az éjszakai órákban. Az első ütemben ma délután a Balaton felé vezető oldal lezárják, az autósokat az ellenkező oldal egyik sávjára terelik. Estétől holnap reggelig teljes pályazár lesz az M7-es érintett szakaszán, a 42-es Kápolnásnyék, Velence és az 57-es Agert-Gárdon csomópont között. A forgalmat a 7-es főútra terelik, írja a város portálja. Holnap reggeltől fokozatosan áll helyre a közlekedés, de délutánig még maradnak korlátozások a Balaton felé vezető oldalon. A második hétvégi ütem jövő héten szombaton este kezdődik. Ekkor a Budapest felé vezető pályaoldalt zárják le másnap reggelig. A főváros irányába közlekedők szintén a 7-es főutat használhatják terelőútként, miközben a Balaton felé vezető oldalon nem várható korlátozás. Az átlagosnál jóval kevesebb csapadék hullott idén Székesfehérváron. Az év eddigi részében a megszokott mennyiségnek csak mintegy fele érkezett, ami jelentős elmaradást mutat. Március különösen száraz volt, áprilisban pedig alig esett, tájékoztat az FMC. A mérések szerint a tavaszi hónapok hiánya kiugró, az idei április akár több évtizedes negatív rekord közelébe is kerülhet. Az adatok alapján a csapadék mennyisége tartósan csökken a térségben. Fehérvár megyében fokozott közúti ellenőrzést tartanak a tehergépjárművek és autóbuszok körében. A Roadpol nemzetközi akció keretében a vármegyei rendőrök a héten több szempont alapján vizsgálják a járműveket és a sofőröket. Az ellenőrzések kiterjednek a vezetési és pihenőidők betartására, a műszaki állapotra, valamint a rakomány biztonságos elhelyezésére. A vármegyei rendőrség közlése szerint az elmúlt héten Fehérvár megyében 798 gyorshajtót, valamint 5 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból. Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb-rövidebb időre a nap is előbújhat. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedhet a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő zivatar. A jövő hét második felében is gyakran csapadékos idő valószínű széllel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra lesz, pár percünk van a hírekig, aztán itt lesz majd velünk a Seft és a Mucho Mambosoé. És zenél majd a Blaha Lúziána is, jön a Nem Ereszt.
2: Nem ereszt engem sem, az a nyár végi este.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Asszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án, 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
3: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőség egy sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának épületében. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
0: Vezen, Székesfehérváron, június 19-21, Azaria, Jude Law, Halott Pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek. Vezen Fesztivál. Ha végre itt a hétvége, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Slim Fit, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen R&B slágereivel.

0: Shifttel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem, de városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Közös szentségimádás lesz a Székesfehérvári Egyházmegyékben. Több utcában is áramszünet lesz Martonvásáron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Jönnek híreink részletesen. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítenek, mondta a rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
3: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készítettek konzervek, említhetném a kekszeket, víst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
2: Közös imára várják a híveket május 14-én a Székesfehérvári Egyházmegye templomaiban. Áldozó csütörtökön késő délután az egyházmegye minden templomában szentségimádást tartanak. Az alkalom során a résztvevők az egyházmegye lelki megerősödéséért, a családokért, a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a békéért imádkozhatnak. A plébániákon a lelkipásztorok és a világi segítők szervezik meg az imaórákat, hogy minél több ember csatlakozhasson a közös lelki alkalomhoz, közölte a város portálja. Több Martonvásári utcában is áramszünetre kell készülni. Tervezett karbantartási munkák miatt május 15-én pénteken napközben több területen szünetel majd az áramszolgáltatás Martonvásáron. A munkálatok a település több utcáját és számos ingatlant érintenek. A leállás elsősorban a Budai út, az Orgona utca és a Táncsics utca környékét érinti, de többek között az Ady Endre utcában, a Gárdonyi Géza, a Nyitrai, valamint a Pusztai József utcában is lesznek érintett fogyasztási helyek. A munkálatok célja az elektromos hálózat biztonságos és zavartalan működésének biztosítása, tájékoztat Martonvásár közösségi oldala. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is előbújhat. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedhet a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő ivatar. A jövő hét második felében is gyakran csapadékos idő valószínű széllel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 7 óra után is csak a legjobb szombati ébresztő slágerek itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok, mindjárt jön Fatboy Slim és a Praise You, hamarosan a Shaft és a Mucho Mambo Sway is beugrik, jön egy kis tánc és egy kis névnapi köszöntő is, előtte még Tom Novi indítja ezt az órát, jön a Your Body, én pedig csodás étvégét kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Budapest FM a legjobb zenék. Ígértem az óra elején, hogy ma megköszöntjük a névnaposokat, úgyhogy kedves Gergely nevű hallgatóink, sok szeretettel köszöntöm Önöket névnapjuk alkalmából, de elég sokan be vannak írva egyébként a naptárba, úgyhogy Isten éltesse a Karolákat, a Karolinákat, a Kristófokat, a Györgyöket, a Katalinokat és a Saroltákat is. Illetve bármilyen névnapos van, aki ma tartja, ma ünnepel, mindenképpen legyen boldog, és ünnepeltesse meg magát akár egy jó kis fagyizással, mondjuk tegnap volt ugye a magyar fagylalt napja, de szerintem szombaton ebben a mai jó időben is igazán kellemes lesz néhány gombócot elnyalogatni, és mondjuk közben Fatboy Slimet hallgatni, hiszen megyek vele tovább, és indítom a reggelt, és ébresztem Önöket a Praise You-val. Előtte James Morrison a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Csodás reggelt kívánok mindenkinek itt szombaton is. A Fatboy Slim dala kimaradhatatlan volt ebből a reggelből. Ez volt a Praise You. Hamarosan 7:30-hoz érkezünk, jönnek friss hírek, utána pedig az Everlast-tel megy tovább a reggel. Itt lesz a What It's Like.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ma van a Magyar Fagyi napja. Sportnapra várják a fiatalokat a pregyók közben. Változékonyra fordul az időjárás jövő héten. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma van a Magyar Fagyi napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebahaj Vandától, a szervező élmény és szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, de sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylaltnak igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja. Mindemellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
1: A sport és a prevenció kerül a középpontba május 15-én a székesfehérvári bregyók közben. Sportnapot szervez a Székesfehérvári Diáktanács, ahol baráti társaságok mérhetik össze tudásukat különböző csapatsportokban. A csapatok holnap délig nevezhetnek, a mérkőzések pedig május 15-én reggel kezdődnek. A programhoz kapcsolódva ugyanazon a napon tartják meg a drogprevenciós sportnapot is, amelyet a Fehérvár megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, valamint a Fehérvár megyei önkormányzat szervez. A fiatalokat sportprogramokkal, bemutatókkal és prevenciós előadásokkal várják. Atta írul a város portálja. A látogatók a kábító és doppingszerek veszélyeiről is hallhatnak, emellett rendőrkutyás és bűnügyi technikai bemutatókat is láthatnak. A nap része lesz egy 2 kilométeres futóverseny is, amelyre a tankerülethez tartozó, valamint egyházi és alapítványi iskolák 6-tól 8. osztályos tanulói jelentkezhetnek május 11-éig. Ideiglenesen nem működik a vérvételi labor Gárdonyban. A szolgáltatás május 15-ig szünetel szabadság miatt, tájékoztat Gárdony város közösségi oldala. Ebben az időszakban sürgős vizsgálatokhoz Székesfehérváron van lehetőség. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is előbújhat. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedhet a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő ivatar. A jövő hét második felében is gyakran csapadékos idő valószínű széllel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a Blaha Louisiana ritmusai után, ez volt egyébként a Nem Ereszt című dal. A Jade érkezik a 90-es évekből, pontosan abból az R&B korszakból, amikor elindult a TLC is, vagy az En Vogue, de a Jade csapat is ott volt mellettük, talán mondjuk nem akkora globális sikert arattak, mint mondjuk a TLC-s csajok, viszont volt egy daluk, ami szerintem azóta is ikonikus maradt, ez a Don't Walk Away, ami egyszerűen nem akar berobbanni, inkább csak felébreszteni minket, mondjuk ezen a szombat reggelen is egy lágy hangulatú, mégis hip-hopos R&B-s dal érkezik a fekete kávé mellé. Don't Walk Away, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána ébredezünk tovább Monte Jordan dalával. Jön a This Is How We Do It, de itt lesz a Jurik is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fezen, Székesfehérváron, július 19-21, Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek fezenfesztivál.hu.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
5: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karának épületében. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: A székesfehérvári virágóra egyedülálló volt a maga idejében Magyarországon. Horváth Jenő, városi főkertész Erfurtban egy kiállításon látott egy virágórát, amely annyira elvarázsolta, hogy rögtön készített is egy ahhoz nagyon hasonló tervezetet. A budapesti óragyár akkori főmérnökével Csuri Lászlóval készítetett hozzá egy toronyóra szerkezetet. Ezt mára már felváltotta egy digitális változat a virágszőnyeg alatt. A pontos avatási dátum sajnos nem ismert, de az biztos, hogy 1960. februárjában már arról írtak az újságok, hogy Horváth Jenő terveinek megvalósításához tavasszal látnak neki a szakemberek. A Főutca és a Várkörút között található, országzászló téren csodálhatjuk meg a földbe süllyesztett óriási óramutatókat, amik tavasztól őszig mutatják a pontos időt. Az óra számait és perceit különböző méretű és színű gyönyörű virágokból képezik ki. Ezek mintájáról és összeállításairól a székesfehérváriak szavazással dönthettek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: Székesfehérvár egyik jól ismert nevezetessége az órajáték, amely a Kossuth utcában található. Az alkotás Kovács Jenő órásmester, Ecsedi Mária képzőművész, Diós Tibor kovácsmester és Korompai Péter keramikus művész kezemunkáját dicséri. Az órajáték figurái a magyar történelem legendás alakjai, amelyek minden nap délelőtt 10 órakor tűnnek fel először zenei kísérettel. Ezt követően két óránként vonulnak fel a királyi alakok. A figurákban felismerhetjük Szent István királyt és fiát, Imre herceget, Szent Lászlót, Szent Erzsébetet és Szent Margitot, valamint a királyi párt Mátyás királyt és Beatrix királynét is. Az óra különlegessége, hogy lapja 24 órás beosztású. Az év 12 hónapjának neve is megtalálható a játékon, a hozzájuk megfelelő körívhez pedig egy csillagképeket ábrázoló tárcsa is kapcsolódik. Ezen az aktuális hónaphoz köthető csillagkép látható. Az órajáték épülete építőipari nívódíjat kapott.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Hétvégi lezárások jönnek az M7-esen Velencénél. Kevés csapadék hullott idén Székesfehérváron. Teherautókat és buszokat is ellenőriz a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Hétvégenként éjszakai lezárásokra és terelésekre kell számítani az M7-es autópályán, Velencénél a régi gyalogos és kerékpáros híd bontása miatt. A közlekedők már használhatják az új velencei gyalogos és kerékpáros hidat, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődik a régi szerkezet elbontása. A munkálatok két hétvégét érintenek, a mostanit, valamint május 16-át és 17-ét, főként az éjszakai órákban. Az első ütemben ma délután a Balaton felé vezető oldalt sávot lezárják, az autósokat az ellenkező oldal egyik sávjára terelik. Estétől holnap reggelig teljes pályazár lesz az M7-es érintett szakaszán, a 42-es Kápolnásnyék Velence és az 57-es Agertgárdon csomópont között. A forgalmat a 7-es főútra terelik, írja a város portálja. Holnap reggeltől fokozatosan áll helyre a közlekedés, de délutánig még maradnak korlátozások a Balaton felé vezető oldalon. A második hétvégi ütem jövő héten szombaton este kezdődik. Ekkor a Budapest felé vezető pályaoldalt zárják le másnap reggelig. A főváros irányába közlekedők szintén a 7-es főutat használhatják terelőútként, miközben a Balaton felé vezető oldalon nem várható korlátozás. Az átlagosnál jóval kevesebb csapadék hullott idén Székesfehérváron. Az év eddigi részében a megszokott mennyiségnek csak mintegy fele érkezett, ami jelentős elmaradást mutat. Március különösen száraz volt, áprilisban pedig alig esett, tájékoztat az FMC. A mérések szerint a tavaszi hónapok hiánya kiugró, az idei április akár több évtizedes negatív rekord közelébe is kerülhet. Az adatok alapján a csapadék mennyisége tartósan csökken a térségben. Fehérvár megyében fokozott közúti ellenőrzést tartanak a tehergépjárművek és autóbuszok körében. A Roadpol nemzetközi akció keretében a vármegyei rendőrök a héten több szempont alapján vizsgálják a járműveket és a sofőröket. Az ellenőrzések kiterjednek a vezetési és pihenőidők betartására, a műszaki állapotra, valamint a rakomány biztonságos elhelyezésére. A vármegyei rendőrség közlése szerint az elmúlt héten Fehérvár megyében 798 gyorshajtót, valamint 5 ittas fürcürtek ki a forgalomból. Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is előbújhat. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedhet a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő ivatar. A jövő hét második felében is gyakran csapadékos idő valószínű széllel.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép jó reggelt a most ébredőknek, és csodás hétvégét, Majoros Rita vagyok ezen a délelőttön, én viszem önöket a legjobb zenei kavalkáddal egészen a szombat délutánig, Dr. Dre-vel, a Blackstreet-tel, vagy éppen a Mystic dalával, de itt lesz majd a Unique is hamarosan. Most Tayo Cruz-zal indulunk, én pedig szuper szombatot kívánok mindenkinek.

Best FM a legjobb zenék. Nagyon remélem, hogy a legtöbben olyan hosszú, elnyújtott reggellel tudják kezdeni a napot. Tudják, amikor úgy ráérünk. Ráérünk kicsammogni a konyhába, a kávéfőzőt beindítani, elkészíteni valami finom reggelit, és hogy olyan nyugiban ezt meg tudjuk enni, közben elmélázni a reggeli gondolatainkon, és élvezni a finom kávét. Hát utána néztem, és úgy tűnik, hogy reggel a magyarok a fekete kávét szeretik leginkább, vagyis, ami egy picit úgy fejbever minket, és jó a felébreszt, aztán a délutáni kávé már egy kis tejjel, legalábbis úgy a népszerű kapucsinóként, latteként, vagy mondjuk hosszú kávé egy kis tejjel. Úgy tűnik, hogy nálunk ez a népszerű. Na de önök hogyan isszák? Én például reggel mindenképpen kapucsinos vagyok, és úgy a nap további részében is kapucsinó hátán folyik. Azt hiszem, most érkezett el az idő a reggeli második kávémnak, na meg a Mystic dalának, Scandalous a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szerintem a világ egyik legjobb dalát hallottuk. Ez volt a Blackstreet és Dr. Dre dala No Digity, de azért hasonló jó dalokra lehet még a folytatásban is számítani. Mindjárt 8:30 jönnek a legfrissebb hírek, aztán Manu Chao-val megy majd tovább a reggel. Itt lesz a Bongo Bong.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Közös szentségimádás lesz a Székesfehérvári Egyházmegyékben. Több utcában is áramszünet lesz Martonvásáron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Jönnek híreink részletesen. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítenek, mondta a rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, víst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Közös imára várják a híveket május 14-én a Székesfehérvári Egyházmegye templomaiban. Áldozó csütörtökön késő délután az Egyházmegye minden templomában szentségimádást tartanak. Az alkalom során a résztvevők az Egyházmegye lelki megerősödéséért, a családokért, a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a békéért imádkozhatnak. A plébániákon a lelkipásztorok és a világi segítők szervezik meg az imaórákat, hogy minél több ember csatlakozhasson a közös lelki alkalomhoz, közölte a város portálja. Több Martonvásári utcában is áramszünetre kell készülni. Tervezett karbantartási munkák miatt május 15-én pénteken napközben több területen szünetel majd az áramszolgáltatás Martonvásáron. A munkálatok a település több utcáját és számos ingatlant érintenek. A leállás elsősorban a Budai út, az Orgona utca és a Táncsics utca környékét érinti, de többek között az Ady Endre utcában, a Gárdonyi Géza, a Nyitrai, valamint a Pusztai József utcában is lesznek érintett fogyasztási helyek. A munkálatok célja az elektromos hálózat biztonságos és zavartalan működésének biztosítása, tájékoztat Martonvásár közösségi oldala. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is előbújhat. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedhet a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő ivatar. A jövő hét második felében is gyakran csapadékos idő valószínű széllel.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek popzenének talán egyik legromantikusabb dala érkezik így a reggelben. Ez a Sixpence None the Richer és a Kiss Me méghozzá 1999-ből, mert hogy akkor lett igazán a világsiker, ami egyébként nem akar többről szólni, mint ami egy tökéletes szerelmes pillanatról, akár egy tökéletes csókról, egy tökéletes táncról, vagy egy tökéletes reggeli kávéról, amit a kedvesünk a szerelmünk társaságában tölthetünk. Úgyhogy jöjjön néhány romantikus pillanat. Sixpence None the Richer, Kiss Me a Best FM-en. Jó reggelt a később ébredőknek! Yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz mindjárt, jönnek a legfrissebb hírek, utána érkezik Beyoncé és Sean Paul és a Baby Boy. És a 4-es Street is.
2: Marad ez a hely, ne is keressetek máshol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A MOHUS szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
5: Fezen, Székesfehérváron.
6: Június 19-21.
5: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások.
6: A nyár első nagy bulia.
5: Koncertek hajnalig.
6: Jegyek.
5: Fezenfesztivál.hu.
0: Ha végre itt a hétvége, jöhet az én idő.

0: night shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A magyar alkotmány alapját jelentő szabadságlevelet, az aranybullát 1222-ben II. András király hirdette ki Székesfehérváron. A hagyomány szerint II. András a Csúcsos hegyen hirdette ki a király és a nemzet jogait és a nemzeti kiváltságokat rögzítő bullát. Erre az eseményre emlékezik Rétfalvi Sándor mészkő plasztikája, amit 1972-ben avattak fel, viszont jelenlegi helyére csak 1990-ben került. Előzőleg a Budai úton a mai református új templom helyén állították fel. 1990. augusztus 18-án avatták fel a Csúcsos hegy tetején. Itt addig egy szovjet tank állt, amely az 1945-ben Székesfehérvárért folytatott harcokra figyelmeztetett. Az aranybulla rendelkezéseinek királyi betartását az ellenállási záradék garantálta, mely kimondta, hogy a nemesek a hűtlenség vétke nélkül ellenállhatnak, ha a király a rendelkezéseket megszegi. Ezt a záradékot 1687-ben az országgyűlés eltörölte.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A fehérvári jog, közismertebb nevén az országgal ma egy vörös márvány díszkút, mely Székesfehérvár belvárosában, a Városháztér közepén található. 1941 második felében kezdte el készíteni Ochman Béla szobrászművész, és 1943. szeptemberére fejezte be. Ez közvetlenül Székesfehérvár az első igazi magyar város középkori önkormányzati jogának, a fehérvári jognak állít emléket. Egy település csak akkor vált igazi városá, hogyha fehérvári jogot kapott, ezzel kiemelkedve az egyszerű települések közül. A kőtömb tetején a kereszt a kereszténység felvételére, az alatta lévő úgynevezett falkorona pedig Fehérvár koronázóvárosi státuszára utal. Az oroszlánok az ország címerét, a város címert és II. András király címerét tartják. Alattuk az évszámok 1001, 1688 és 1938, tehát István király koronázása, a város török hódoltság alóli felszabadulása és Szent István halálának 900. évfordulója.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Ma van a Magyar Fagyi napja. Sportnapra várják a fiatalokat a pregyók közben. Változékonyra fordul az időjárás jövő héten. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ma van a Magyar Fagyi napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebahaj Vandától a szervező élmény és szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
3: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja. Ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak. Olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja. Mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
2: A sport és a prevenció kerül a középpontba május 15-én a székesfehérvári bregyók közben. Sportnapot szervez a Székesfehérvári Diáktanács, ahol baráti társaságok mérhetik össze tudásukat különböző csapatsportokban. A csapatok holnap délig nevezhetnek, a mérkőzések pedig május 15-én reggel kezdődnek. A programhoz kapcsolódva ugyanazon a napon tartják meg a drogprevenciós sportnapot is, amelyet a Fehérvár megyei kábítószerügyi egyeztető fórum, valamint a Fehérvár megyei önkormányzat szervez. A fiatalokat sportprogramokkal, bemutatókkal és prevenciós előadásokkal várják. Adta hírul a város portálja. A látogatók a kábító és doppingszerek veszélyeiről is hallhatnak, emellett rendőrkutyás és bűnügyi technikai bemutatókat is láthatnak. A nap része lesz egy 2 kilométeres futóverseny is, amelyre a tankerülethez tartozó, valamint egyházi és alapítványi iskolák 6-tól 8. osztályos tanulói jelentkezhetnek május 11-éig. Ideiglenesen nem működik a vérvételi labor Gártonyban. A szolgáltatás május 15-ig szünetel szabadság miatt, tájékoztat Gártony város közösségi oldala. Ebben az időszakban sürgős vizsgálatokhoz Székesfehérváron van lehetőség. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is előbújhat. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedhet a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő ivatar. A jövő hét második felében is gyakran csapadékos idő valószínű széllel.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép hétvégét és igazán lassú reggelt kívánok mindenkinek, 9 óra után pár perccel itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Jön most egy olyan dal, amire garantáltan az összes álmot kizavarhatjuk a szemünkből, jöhet egy kis tánc Sean Paul-lal és Beyoncé-val itt a Baby Boy. Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, mi lesz a mai program?
0: Best FM.

Best FM-a a legjobb zenék, már is 9-e van, május 9-e. A Gergelyek a névnaposok, őket már ugye megköszöntöttük ma reggel, de természetesen a születésnaposok sem maradnak ki, Isten éltesse őket is, és aki a mai napon bármit ünnepel, legyen az tényleg szülinap, névnap, évforduló, legyen nagyon-nagyon boldog. Na nézzük az eseményeket is, amik a mai naphoz köthetőek. 1912-ben született Ottlik Géza Kossuth Díjas íróműfordító. 77 éves ma Billy Joel, amerikai rockénekes, zongorista, zeneszerző, szövegíró. 64 éves Dave Gahan, brit popénekes, a Depeche Mode együttes tagja. Ma ünnepli szülinapját Geszti Péter, showman, zenész, műsorvezető. 6 éve hunyt el Little Richard, amerikai zenész. Ma van az Európa nap, a Táncház napja, ma van a Villás reggeli világnap is, a Minigolf napja és a Karamellás Brownie nap. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszám. Ha valaki üzenne akár kedves ismerősének szülinapra, névnapra, akkor itt akár nyugodtan megteheti. Miközben a világ talán egyik legegyszerűbb dalszövegű dala érkezik, ami garantáltan kihesegeti még a maradék álmosságot is a szemünkből. Hangerőt fel, itt van Paul Johnson és a Get Get Down, 99-ből a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék. A múlt héten, május 1-ével ismét megnyílt a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok kikapcsolódni vágyók előtt, vagy ha csak arra felé fagyiznának, akkor sétáljanak egyet. Az első időszakban hétvégenként és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet ezáltal a tájékoztatóban. A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasza között lesz. A hétvégéket és az ünnepnapokat érintő forgalmi változás pedig 25-ig így is marad. Ami még fontos, hogy lesz egyfajta új rendszer, május 26-a és augusztus közepe között egy új rugalmas forgalmi rend lép életbe. Hétköznapokon délután 5 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége, úgyhogy már erre is lesz lehetőség. Én pedig szuper hétvégét kívánok mindenkinek a Best FM legjobb zenéivel, úgyhogy megyek tovább George Michael-lel. Itt az Outside, előtte pedig egy kis tánc Justin Timberlake-kel. Rock your body!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána Madonna és az American Pie. Zene majd a Bermuda, itt lesz a London.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Már megint a Premier Outlet bementek.
2: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
3: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
4: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hétvégi lezárások jönnek az M7-esen Velencénél. Kevés csapadék hullott idén Székesfehérváron. Teherautókat és buszokat is ellenőriz a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Hétvégenként éjszakai lezárásokra és terelésekre kell számítani az M7-es autópályán, Velencénél a régi gyalogos és kerékpáros híd bontása miatt. A közlekedők már használhatják az új velencei gyalogos és kerékpáros hidat, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődik a régi szerkezet elbontása. A munkálatok két hétvégét érintenek, a mostanit, valamint május 16-át és 17-ét, főként az éjszakai órákban. Az első ütemben ma délután a Balaton felé vezető oldal lezárják, az autósokat az ellenkező oldal egyik sávjára terelik. Estétől holnap reggelig teljes pályazár lesz az M7-es érintett szakaszán, a 42-es Kápolnásnyék, Velence és az 57-es Agárd-Gárdon csomópont között. A forgalmat a 7-es főútra terelik, írja a város portálja. Holnap reggeltől fokozatosan áll helyre a közlekedés, de délutánig még maradnak korlátozások a Balaton felé vezető oldalon. A második hétvégi ütem jövő héten szombaton este kezdődik. Ekkor a Budapest felé vezető pályaoldalt zárják le másnap reggelig. A főváros irányába közlekedők szintén a 7-es főutat használhatják terelőútként, miközben a Balaton felé vezető oldalon nem várható korlátozás. Az átlagosnál jóval kevesebb csapadék hullott idén Székesfehérváron. Az év eddigi részében a megszokott mennyiségnek csak mintegy fele érkezett, ami jelentős elmaradást mutat. Március különösen száraz volt, áprilisban pedig alig esett, tájékoztat az FMC. A mérések szerint a tavaszi hónapok hiánya kiugró, az idei április akár több évtizedes negatív rekord közelébe is kerülhet. Az adatok alapján a csapadék mennyisége tartósan csökken a térségben. Fehérvár megyében fokozott közúti ellenőrzést tartanak a tehergépjárművek és autóbuszok körében. A Roadpol nemzetközi akció keretében a vármegyei rendőrök a héten több szempont alapján vizsgálják a járműveket és a sofőröket. Az ellenőrzések kiterjednek a vezetési és pihenőidők betartására, a műszaki állapotra, valamint a rakomány biztonságos elhelyezésére. A vármegyei rendőrség közlése szerint az elmúlt héten Fehérvár megyében 798 gyorshajtót, valamint 5 ittas sofőröket fürcürtek ki a forgalomból. Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is előbújhat. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedhet a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő ivatar. A jövő hét második felében is gyakran csapadékos idő valószínű széllel.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép szombatot, jó hétvégét, itt 10 óra után is pár perccel, én Majoros Rita vagyok, és Önök pedig a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy a szombatot is jól indítsák, és úgy egyáltalán a hétvégét. Jön mindjárt a Bermuda is a London, de itt lesz a Depeche Mode is a Free Love-val, Amy Winehouse is énekel, most pedig Madonnával és az American Pie-jal indítom az órát.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik meg a Budapest 100 Fesztivált, amely idén újra a 100 éves budapesti házakat ünnepli. A programsorozat ezúttal az 1916 és 26 között épült épületekre fókuszál, úgyhogy a látogatók olyan különleges házakba is betekinthetnek, amelyek egy egész korszak történetét őrzik. A hétvégén belvárosi bérházak, régi mozik, villák és még egy patinás óvoda is megnyitja kapuit a közönség előtt, úgyhogy ez is vár önökre ezen a hétvégén. Egyébként a legtöbb program ingyenes és sok esemény előzetes regisztráció nélkül is látogatható. Egyébként a programról bővebben tájékozódhatnak a bestfmbudapest.hu oldalán is. Én pedig szuper jó hétvégét kívánok mindenkinek ezzel a programmal természetesen és mindennel. Önök mivel töltik ezt a két napot? Egy kis kikapcsolódás, kirándulás, lazulás, vagy egyszerűen csak otthon elfelejtik a heti fáradalmakat? Jöhetnek az üzenetek a 0620 55 55 155-re, mellé pedig a Delight dala érkezik. Groove is in the heart a Best FM-en. Jó hétvégét!

0: Fest FM a legjobb zenék. Az M7-es autópályán hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométerek között új terelést építettek ki. Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal a belső sávjában lehet autózni. Budapest felé a külső és a középső sáv használható. A Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométerek között a Balaton felé a külső és a leálló sáv, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal a belső sávja autózható. Az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárd csomópont mindkét oldalon használható, ezt az infót kaptam. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, ha megírja. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Száguldó csillag, csak lenne.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Subway Smasters zárta az órát, ez volt a négy ütem, de mindjárt nyitom a következőt, 11 óra lesz, pár perc múlva jönnek a friss hírek, aztán 50 Cent. I don't know what you heard about me. Put up, can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a... És itt lesz az embertelen dal is. Annyi, annyi.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Már ülésezik az új parlament, középiskolai felvételi, indul a rendkívüli eljárás, a legendás Faros is feltűnik a Balaton felvidéken. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, a képviselők eskütételük után megválasztják a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket. A tervezett menetrend szerint délután 3 óra tájban döntenek az új kormányfőről. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. A Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti rendezvényen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba. Az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat. Ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Újabb számlagyárra csaptak le a pénzügyőrök, csak nem 180-an léptek akcióba, egyszerre több helyszínen 20 embert állítottak elő, 8-an már letartóztatásba kerültek. A banda a gyanú szerint főként Bács-Kiskunvár megyében működött, és több mint 1 milliárd forintos kárt okozott. A nyomozók autókat, ingatlanokat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, és 90 millió forint készpénzt koboztak el, ezzel tulajdonképp már megtérült a veszteség. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, már 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Icarus találkozót, amely a németországi buszos piknikek mintájára jött létre. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
2: Ők mindenféle veterán busz találkozót már a 90-es évek közepén tartottak, szeretik az Icarus, mint ahogy mi is. Mondtam, hogy mi lenne a köztes évben, ők jönnének el hozzám. Így kezdődött el a Tapolcai Icarus találkozó.
3: Az autóbuszok száma 70 fölött van, lesz Lengyelországból, Németországból, illetve város még Szlovákiából.
2: Szokásos városi nosztalgiajáratok, 55-ös Icarusok lesznek, 5 darab Faros Icarus, egy 311-es Icarus. Elvonulunk ugye a Káli medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 11 óra is elmúlt, szép délelőttet kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, ebben az órában még együtt rádiózhatunk, együtt hétvégézhetünk. Dezre érkezik mindjárt, és a Life, aztán itt lesz majd a Fugees is, és a Ready or Not, énekel majd Gwen Stefani az újra alakult No Doubt-ból, most pedig 50 Cent indít, jön a P.I.M.P.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Vannak azok a dalok, amik egyszerűen csak úgy jól esnek a fülünknek, vagy azok az énekhangok, amiket csak úgy szeretünk hallgatni. Bemászik a fülünkbe, a fejünkbe, néha elgondolkodunk egy-egy gondolaton a dalból, de egyszerűen csak szeretjük hallgatni. Na pont egy ilyen dal érkezik a 90-es évek egyik ikonjától, a 98-ból jön Desiree és a Life, ami egyszerűen csak az életről szól. Furcsaságaival, kiszámíthatatlanságával, néha egy picit egyébként túl pessimistának tartották ezt a dalt, és szkeptikusnak Desiree-t, amikor is kihozta ezt a dalt, pedig azért van benne egy kis irónia, egy kis humor, de valahogy mégis az életről szól, a megpróbáltatásokról, és hogy hogyan megyünk át ezeken. Szerintem ezzel azért mindenki tud egy kicsit azonosulni. Desiree Life, itt a Best FM-en. Jó utat az utolévőknek, mert ez nekem kifejezetten olyan autózós dal.

0: Fest FM a legjobb zenék az M3-as autópálya Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométerek között. A főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv autózható. Ezt az infót kaptam. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha elküldi, vagy hogyha felhív vele, én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt dél jönnek majd a legfrissebb hírek, utána pedig már B. Németh Dia viszi a délutánt, Alexandra Burke egyik dalával nyitja az órát, én pedig ezzel búcsúzom, holnap is jövök majd reggel, úgyhogy ébredjünk együtt vasárnap is, már köszönöm a figyelmet, Majoros Rita vagyok. Jön mindjárt a Bad Boys, viszhal!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új parlament, letették esküjüket a képviselők, estig gyűjt a rászorulóknak az élelmiszerbank, érték és szórakozás, ma van a táncház napja. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, sok dolguk van ma, honanyáknak és honatyáknak már letették esküjüket, ezt követően megválasztják a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket. A tervezett menetrend szerint délután 14:30 körül döntenek az új kormányfőről. Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. A parlamenti bizottságok létrehozása, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztása is ma esedékes. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Emellett díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás is lesz a Kossuth téren. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 000-nél is többen adakoztak. Egy autó gyermekülésében találtak drogot a rendőrök Borsodabaújzemplénben. Ózdi és Arló között állítottak meg egy kocsit, alaposan átvizsgálták, így bukkantak rá az anyagra. A 200 g szer mellett több mint 2,5 millió forint is volt a sofőrnél. Ezt és a nagyértékű autót is lefoglalták, kezdeményezték a 38 éves férfi letartóztatását. Ma van a táncház napja, 1972-ben e napon indult útjára a mozgalom. Határokon innen és túl élő népzene, tánc és viseletbemutató koncertek várják az érdeklődőket. Árendás Pétert, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetőjét hallják.
2: Fiatalok és idősebbek százezrei a magyar néphagyományt élik, ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. Ez nem egy múltbeli dolog, ezeket a szépségeket, értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
1: Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, kezdődik már is a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, május 9-e van, és egész nap a legjobb zenéket hallgatjuk, úgyhogy indítok is egy nagy slágerrel, Alexandra Burke egyik nagy sikerével 2009-ből, amiben közreműködik Florida is. Ez pedig nem más, mint a Bad Boys.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Fantasztikus időnk van a hétvégén, úgyhogy érdemes kimozdulni. Ma például 24-26 fokot is mérhetünk az ország több pontján is. Holnap a sok napsütés, csak kevés gomoly felhő zavarja a délutáni órákban. A mainál kevesebb helyen fordul elő zápor. 22 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Nyárias napunk lesz a holnapi napon. A déli, délkeleti szél néhol megerősödhet. Tökéletes idő a bográcsozáshoz, vagy a grillezéshez, én pedig bármivel is teljen a hétvégén, a legjobb zenékkel kísérlek továbbra is itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az egyes főúton például Budaörs közelében a 9-es kilométernél kábelt fektetnek le, mindkét oldalon útszükület van érvényben. Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 2-es főúton is érdemes figyelni, Gödbel területénél 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel, útszükület mellett dolgoznak, Récság és Font között több szakaszon kábelt fektetnek le, az M5-ösön pedig átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elérkeztük az egy órához, ami azt jelenti, hogy jönnek a legfrissebb hírek, aztán érdemes maradni, hiszen hamarosan játszom a Pussycat Dolls dalát is. Jön a hashtag, és jön még egy másik lánycsapat is a 2000-es évekből, ez lesz a Sugarbabe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az új házelnök után új kormányfőt is választ a parlament. Adójóváírás, itt a figyelmeztetés, fegyver és solymász bemutató is lesz az emlékhelyek napján. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, a képviselők letették esküjüket, és ezekben a percekben választják meg a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest. A tervezett menetrend szerint délután 14:30 körül dönthetnek az új kormányfőről. Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás is lesz a Kossuth téren. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Az amerikai elnök július 4-ig elhalasztotta az unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump közösségi oldalán jelezte, azután döntött erről, hogy telefonon egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Ursula von der Leyen szerinte ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését. Mintegy 50 helyszínen várják ma az érdeklődőket az emlékhelyek napján. Választhatják például Budapesten a Műegyetemen az 56-os eseményeket feldolgozó szabadulószobát, az Egri, a Szigetvári és a Siklósi várban az interaktív fegyver és viselet bemutatót, míg Gyulán a solymász parádét. Csalgótarjánban és Vácon tematikus sétákkal, a Pákozdi katonai emlékparkban különleges hadtörténeti ételkóstolóval készülnek. A Fradi nyer 25-ször vagy az Ete másodszor. Este a Puskás Arénában játsszák a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét. Kiemelt érdeklődés kíséri a meccset, több mint 50 ezeren nézik majd a helyszínen a finálét. Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, én Bédi Mendia vagyok. Megyünk tovább a legjobb zenékkel, elhagytuk már az egy órát is, és már is itt az Overload, a Brit Sugar Babes debütáló kislemeze, ami 2000-ben jelent meg, és nagy kritikai sikert aratott, és segített a Sugar Babesnek gyorsan ismerté válni az Egyesült Királyságban. Ezzel nosztalgiázunk.
0: Best FM.

Best FM legjobb zenék, a World Celebration, ezzel folytatjuk most a Soul és R&B énekessel, Kenny Williams egyik ismert dalával, ami a 2000-es évek elején vált népszerűvé Európában. Egy nagyon elegáns hangulatú dalról van szó, egy pozitív életigénylő slágerről, ami az összetartozás és a béke érzését hangsúlyozza, és érdekesség, hogy Kenny Williams Európában sokkal nagyobb ismertséget szerzett, mint az Egyesült Államokban, főleg a jazz-es szólós hangzása miatt. A World Celebration már a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. Az M1-esen például több felújítás is zajlik. Szélesítési munkák miatt például Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy most egy kicsit lassabban lehet arra közlekedni. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont Budapest felé felhajtóágát lezárták, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Illetve új terelés épült ki, ugyancsak az M1-esen a Nagyszent János-Bőn csomópont és Győr között, a 100-as és a 109-es kilométer között Hegyeshalom felé a leálló sávon, és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már itt is van a 2 óra, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán érkezik majd az Animal Cannibals is. Ülünk a vonaton, DJ Antoine, Timothy és Klen a közösebb pedig rögtön a hírek után. Szól itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, visszakerül az uniós zászló a parlamentre, EB ezüstérmes a női sportpisztolyos csapat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megalakult az új országgyűlés, a parlamenti képviselők letették esküjüket a történelmi zászlók előtt. Megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthoffer Ágnest. A házelnök eskütétele után egyebek mellett arról beszélt, hogy az országgyűlési munka legyen transzparens és nyitott, az érdemi vita alapuljon kölcsönös tiszteleten, és politikai nézeteken felülemelkedve közösen teremtsék meg újra az országgyűlés tekintélyét. Forsthoffer Ágnes első döntése szerint visszakerül az Európai Unió zászlaja a magyar parlamentre. Az új országgyűlésben a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 képviselővel van jelen. Nem sokára döntenek az új kormányfőről is, Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás is lesz a Kossuth téren. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ez az idei legerősebb jegyzés. 1 euró 355 forint, a dollár 301, a svájci frank pedig 387 forinton állt. Az euró árfolyam legutóbb 2022. februárjában volt hasonló szinten. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 000-nél is többen adakoztak akkor. Európa-bajnoki ezüstérmet nyert a magyar női sportpisztolyos csapat. A Fábián Sára, Ráhel Jákum Mirjam és Major Veronika összeállítású csapat az Eszéken zajló kontinens viadalon a magyar válogatott első érmét szerezte meg. Major Veronika és Fábián Sára, Ráhel egyéniben és döntőbe jutottak. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma, a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű, vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok, hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És most bulizunk egy nagyot a francia Rivierán. Hello, mindenkinek elhagytuk a 2 órát, és folytatódik a szombati Best délután. Én Béri Meddia vagyok, és itt is van a Welcome to Saint-Tropez, a svájci DJ és producer DJ Antoine egyik legismertebb slágere, ami most 2011-ből érkezik. Itt a Best FM-en, a legjobb zenék között.
0: Best

Manifest FM, a legjobb zenék az I'm Your Baby Tonight-tal folytatjuk Whitney Houston egyik nagy slágerével. 1990-ben jelent meg az azonos című I'm Your Baby Tonight albumon. Egy fantasztikus sláger, hatalmas siker lett, nem véletlenül a több ország slágerlistájának élére került. Több neves producer, köztük L.A. Reid és Babyface készítette a számot egyébként, ami hozzájárult a korszerű hangzásához. Érdekesség, hogy ez a dal segített Whitney Houston imidzsét erősebb R&B központú irányba elmozdítani a 90-es évek elején. Érkezik is az I'm Your Baby Tonight itt a Best 10.

0: ezek felejthetetlen slágerek. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: rádiójóhoz.
1: Ezt a fám a legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-oson például Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon egyébként a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A 39-es kilométernél lévő Bag, Tura, Aszó csomópont le- és felhajtóága mindkét oldalon járható. A Budapest felé vezető oldalon az 59-es kilométernél lévő 60 kelet csomópont felhajtóágát pedig lezárták. Ami pedig az M5-öst illeti, a Budapest felé vezető oldalon Szeged és Kistelek között a 160-as és a 143-as kilométer között a burkolatot javítják, a külső sávot szakaszosan lezárják. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Budapest FM, a legjobb zenék. Brandy és Monika közös hallgattuk, ez volt a The Boy's Mine, és mindjárt 3 óra van, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek. A következő órában pedig érkezik majd a Unique és az Úton, itt lesz Jerry Harryvel és a Look At Me-vel, a Three Doors Down pedig indítja a következő órát a Here Without You-val, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Lady Gaga-t

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Asszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Közös szentségimádás lesz a székesfehérvári egyházmegyékben. Több utcában is áramszünet lesz Martonvásáron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Jönnek híreink részletesen. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítenek, mondta a rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, víst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Közös imára várják a híveket május 14-én a Székesfehérvári Egyházmegye templomaiban. Áldozó csütörtökön késő délután az egyházmegye minden templomában szentségimádást tartanak. Az alkalom során a résztvevők az egyházmegye lelki megerősödéséért, a családokért, a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a békéért imádkozhatnak. A plébániákon a lelkipásztorok és a világi segítők szervezik meg az imaórákat, hogy minél több ember csatlakozhasson a közös lelki alkalomhoz, közölte a város portálja. Több Martonvásári utcában is áramszünetre kell készülni. Tervezett karbantartási munkák miatt május 15-én pénteken napközben több területen szünetel majd az áramszolgáltatás Martonvásáron. A munkálatok a település több utcáját és számos ingatlant érintenek. A leállás elsősorban a Budai út, az Orgona utca és a Táncsics utca környékét érinti, de többek között az Ady Endre utcában, a Gárdonyi Géza, a Nyitrai, valamint a Pusztai József utcában is lesznek érintett fogyasztási helyek. A munkálatok célja az elektromos hálózat biztonságos és zavartalan működésének biztosítása, tájékoztat Martonvásár közösségi oldala. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is előbújhat. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedhet a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő zivatar. A jövő hét második felében is gyakran csapadékos idő valószínű széllel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Fejében, hello Velence, nagyon vidám, kellemes szombat délutánt kívánok Önnek, így május 9-én, tudja, meg szoktuk nézni ilyenkor a névnaposokat, mert még van ideje dobni egy üzit Gergely, Kristóf és Lana nevű ismerőseinek. A mikrofonnál Nagy Deti, a folytatásban egészen 18 óráig tartson velem, mert hozom Önnek életünk legjobb zenét, úgyhogy már is pörög a hírvidám,
0: és 90,4 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 101.8 és 90,4.
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a...

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol az Art Avenue-tól szólt a Csak azért is szerelem az elmúlt percekben, aki pedig az érmék szerelmese, neki eljött az idő, hogy hódoljon a szenvedélyének, ugyanis érendgyűjtő találkozó lesz ezen a hétvégén Székesfehérváron, most már 39. alkalommal rendezi meg a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Fejér megyei Alba Régia szervezete az Alba Régia éremgyűjtő találkozót. Holnap, azaz május 10-én kerül erre sor a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Ez alkalomból pedig bemutatják a fehérvári nagyjaink éremsorozat 14. tagját, amely Beszédes József vízépítőmérnök munkásságának állít emléket. Az ő életéről és munkásságáról tart majd egyébként előadást Fejér László, a Magyar Hidrológiai Társaság vízügyi történeti bizottságának elnöke. Beszédes Józsefet szerintem senkinek sem kell bemutatni. Az ő tervei alapján fejeződött be 200 évvel ezelőtt a Sárvi-Siók-Kapos vízrendezése, illetve a Székesfehérvár környéki mocsarak lecsapolása. A szabad éremcsere és vásár pedig már 8 órakor megkezdődik a Művelődési Házban. Minden érdeklődőt sok-sok szeretettel várnak mind a találkozóra, mind pedig az előadásokra. Mi pedig itt a Besten a 90-es, 2000-es évek legjobb zeneivel várjuk azokat 0-24-ben, akik ezen időszak zenéit imádják a legjobban, mert hogy ezeket pörgetjük megállás nélkül.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Május 9-e van, az Emlékhelyek napja. Ez alkalommal pedig Fákozdon a Katonai Emlékparkban belekóstolhatunk a történelem ízébe. A Hadízek című program keretében a katonák mindennapjainak izgalmas világába engedtek betekintést a szakemberek, megtudhattuk, hogy mit tettek a katonák, hogyan jutott el hozzájuk az élelem, és hogy hogyan is változott tulajdonképpen a hadtáp az ókortól napjainkig. Na de nem csak itt, hanem Székesfehérváron is zajlanak a programok az Emlékhelyek napja alkalmából, még egészen 18 óráig a Nemzeti Emlékhely középkori romkertben, illetve a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely látogatóközpontban. Középkori hagyományőrzők bemutatójával, ismeretterjesztő és kézműves foglalkozásokkal, valamint szakmai előadásokkal várják az érdeklődőket, de lesz hangszerbemutató, középkori táncház és interaktív játékok is egészen 18 óráig. A részvétel díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei csemegéiben szeretnének elmerülni, mert hogy ezen időszak Bestjeit pörgetjük önnek megállás nélkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben minden napra jut valami ünnepelni való és valami jó kis program. Ugye ma van az emlékhelyek napja, holnap pedig a mentők napja lesz a székesfehérvári mentőállomáson. Ennek keretében pedig reggel 9 és 14 óra között várják az érdeklődőket a helyszínen, újraélesztés oktatással, játékos feladatokkal és mentési bemutatóval. Nyílt napot tartanak a mentőállomáson, amelynek keretében megismerkedhetünk a különböző felszereltségű mentőautókkal, és megtanulhatjuk az újraélesztést is. Délelőtt koszorúzás lesz, de 11 órától már kezdődik a mentési bemutató. Sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéivel szeretnének, hát ha nem is ismerkedni, de ezek segítségével felidézni az emlékezetes pillanatokat, például a jazz meg a slágerével. Jön már is, amit tehet a sejt.
1: Örög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy tartanunk el egy icipici szünetet, de tényleg néhány perc lesz csak az egész. Hírezünk, időjárásozunk, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Ó, igen!
2: Akarom az álmai, hogy valóra váljanak. Ó, igen! Színesre festem majd az őszhaj szálakat. Ó, igen!
1: Az órát pedig Pitbull kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Asszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án, 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Ma van a Magyar Fagyi napja. Sportnapra várják a fiatalokat a pregyók közben. Változékonyra fordul az időjárás jövő héten. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma van a Magyar Fagyi napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebahaj Vandától, a szervező, élmény és szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
4: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, de sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylaltnak igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja. Mindemellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
3: A sport és a prevenció kerül a középpontba május 15-én a székesfehérvári bregyók közben. Sportnapot szervez a székesfehérvári diáktanács, ahol baráti társaságok mérhetik össze tudásukat különböző csapatsportokban. A csapatok holnap délig nevezhetnek, a mérkőzések pedig május 15-én reggel kezdődnek. A programhoz kapcsolódva ugyanazon a napon tartják meg a drogprevenciós sportnapot is, amelyet a Fehérvár megyei kábítószerügyi egyeztető fórum, valamint a Fehérvár megyei önkormányzat szervez. A fiatalokat sportprogramokkal, bemutatókkal és prevenciós előadásokkal várják, adta hírül a város portálja. A látogatók a kábító és doppingszerek veszélyeiről is hallhatnak, emellett rendőrkutyás és bűnügyi technikai bemutatókat is láthatnak. A nap része lesz egy 2 kilométeres futóverseny is, amelyre a tankerülethez tartozó, valamint egyházi és alapítványi iskolák 6-tól 8. osztályos tanulói jelentkezhetnek május 11-éig. Ideiglenesen nem működik a vérvételi labor Gárdonyban. A szolgáltatás május 15-ig szünetel szabadság miatt, tájékoztat Gárdony város közösségi oldala. Ebben az időszakban sürgős vizsgálatokhoz Székesfehérváron van lehetőség. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is előbújhat. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedhet a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő ivatar. A jövő hét második felében is gyakran csapadékos idő valószínű széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után robogunk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, amely robogásban olyan jó kis dalok lesznek a társaink, mint a Freemasons-tól az Uninvited. De pörög majd Koszti Jankától is, a Hol voltál, az órát pedig, ahogy ígértem, Pitbull slágerével kezdjük már is. Ez az I Know You Want Me itt a Best FM.
0: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
5: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Halott Pénz és Biolex közöse az ó igen szólt az elmúlt percekben. Ezt a felkiáltást pedig szerintem többször elmondjuk majd hétfőtől kezdve, ugyanis kicsivel több mint egy hónapon keresztül új útépítési munkálatokkal találkozhatunk, és ha ezt elfelejtjük bringázás közben, akkor majd ha meglátjuk, mondhatjuk, hogy ó igen, ez tényleg itt van. Ugyanis lezárásra kerül az Aranybullánál a Csúcsoshegy felőli oldalon a kerékpárút, így Kisfalud irányából az Aranybulla nem lesz megközelíthető, a Nagyszombati út irányából viszont továbbra is biztosított lesz a haladás és a kapcsolat. A korlátozás nem érinti a Budapest-Balaton kerékpárutat. A munkálatok idejére a közlekedők türelmét és megértését kérik. Én pedig arra kérem, hogyha ezen kívül van közlekedési infója Székesfehérvár vagy a Velencei tó környékének útjairól, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei Tó térségében is, amely térségben sárkányeregetésre hívják az érdeklődőket, egészen pontosan Pákozdra, május 23-án szombaton. Ekkor lesz ugyanis a 34. Pákozdi Nemzetközi Sárkányeresztő találkozó a Sárkánydombon. 14 és 19 óra között lehet eregetni a különféle formájú sárkányokat, de a házi sárkányokat érdemes otthon hagyni. Hogyha pedig az időjárás is kegyes lesz a résztvevőkhöz, akkor lesz habparti, óriás légvár, hajfonás, csillámtetkó, a színpadon pedig bűvéssó, interaktív gyermekműsor, néptánc és diszkótánc. A Dombon minden érdeklődőt sok-sok szeretettel várnak. Na de nálunk itt a Besten is mehet a tánc, méghozzá a nap bármely pillanatában, akármikor is hangvőn a 101.8-ra és a 90.4-re, ahol, hogyha már az előbb sárkányokat eregettünk, akkor a folytatásban maradjunk is a repülésnél, és szádogáljunk egyet Berecki Zolival.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőség egy sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának épületében. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
1: Fezen, Székesfehérváron, június 19-21, Azaria, Jude Law, Halott Pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia, koncertek hajnalig. Jegyek fezenfesztivál.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best

101.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Sajnos egyre jobban erősödik az aszályhelyzet hazánkban, a folyóvizek és a talajvíz szintje is kritikusan alacsony. Ugye ezt láthatjuk sajnos a Velencei tó esetében is. A kialakult helyzetben a szakemberek folyamatosan keresik a zöld környezetet segítő megoldásokat, olvasható a város weboldalán. Ennek keretében pedig Székesfehérvár városgondnoksága is csatlakozott a Vágatlan Május mozgalom felhíváshoz. Ennek értelmében szüneteltetik a fűnyírást, és több műszakban koncentrálnak az öntözésre. Így lesz ez a következő hetekben is, mert hogy egyre fontosabbá vált a környezettudatos gyepgazdálkodás a fehérvári zöld területeken, ezért több hektárnyi mélegelőt alakított ki a városgondnokság. Emellett a belvárosi frekventált parkokon kívül nem nyírják a füvet a városban, csak az utak, járdák mellett húznak egy kontúrt a parkfenntartók. Ez egy tudatos döntés, hiszen a magasabbra hagyott növényzet tovább megőrzi a nedvességet, és így jobb lesz a város klímája is. Ezzel pedig segítjük a beporzókat, és növeljük a biodiverzitást. Remélhetőleg ezzel sokat segítünk a környezetünknek. Életünk legjobb zenéivel pedig sokat adhatunk a hangulatunknak is, hiszen a 90-es, 2000-es évek bestjeit hallgatva garantálom, hogy jó kedved elül. Így például Kenny Dope és a The Buckethead közösével jön már is a The Bomb itt a besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék. Oh, my soul, sisters, let me hear ya.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy röpke szünetet, de tényleg 2-3 perc lesz csak az egész, aztán jövök vissza a folytatásban is. Olyan jó kis dalokkal, mint a Bent a neved. Órát pedig a French Affair slágerével kezdem a hírek után. I'm walking down the street and my heart goes boom, boom,
0: boom. And my heart goes boom. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Asszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án, 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: Vezen Székesfehérváron
3: július 19-21.
2: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
3: Jegyek
2: vezenfesztivál.hu.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Hétvégi lezárások jönnek az M7-esen Velencénél. Kevés csapadék hullott idén Székesfehérváron. Teherautókat és buszokat is ellenőriz a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Hétvégenként éjszakai lezárásokra és terelésekre kell számítani az M7-es autópályán, Velencénél a régi gyalogos és kerékpáros híd bontása miatt. A közlekedők már használhatják az új velencei gyalogos és kerékpáros hidat, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődik a régi szerkezet elbontása. A munkálatok két hétvégét érintenek, a mostanit, valamint május 16-át és 17-ét, főként az éjszakai órákban. Az első ütemben ma délután a Balaton felé vezető oldal lezárják, az autósokat az ellenkező oldal egyik sávjára terelik. Estétől holnap reggelig teljes pályazár lesz az M7-es érintett szakaszán, a 42-es Kápolnásnyék, Velence és az 57-es Agárd-Gárdon csomópont között. A forgalmat a 7-es főútra terelik, írja a város portálja. Holnap reggeltől fokozatosan áll helyre a közlekedés, de délutánig még maradnak korlátozások a Balaton felé vezető oldalon. A második hétvégi ütem jövő héten szombaton este kezdődik. Ekkor a Budapest felé vezető pályaoldalt zárják le másnap reggelig. A főváros irányába közlekedők szintén a 7-es főutat használhatják terelőútként, miközben a Balaton felé vezető oldalon nem várható korlátozás. Az átlagosnál jóval kevesebb csapadék hullott idén Székesfehérváron. Az év eddigi részében a megszokott mennyiségnek csak mintegy fele érkezett, ami jelentős elmaradást mutat. Március különösen száraz volt, áprilisban pedig alig esett, tájékoztat az FMC. A mérések szerint a tavaszi hónapok hiánya kiugró, az idei április akár több évtizedes negatív rekord közelébe is kerülhet. Az adatok alapján a csapadék mennyisége tartósan csökken a térségben. Fehérvár megyében fokozott közúti ellenőrzést tartanak a tehergépjárművek és autóbuszok körében. A Roadpol nemzetközi akció keretében a vármegyei rendőrök a héten több szempont alapján vizsgálják a járműveket és a sofőröket. Az ellenőrzések kiterjednek a vezetési és pihenőidők betartására, a műszaki állapotra, valamint a rakomány biztonságos elhelyezésére. A vármegyei rendőrség közlése szerint az elmúlt héten Fehérvár megyében 798 gyorshajtót, valamint 5 ittas fürcültek ki a forgalomból. Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb-rövidebb időre a nap is előbújhat. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedhet a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő ivatar. A jövő hét második felében is gyakran csapadékos idő valószínű széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az 5 órási hírek után már pörgünk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90,4-en a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéivel, amikre óriásiakat bulisztunk és bulizunk mind a mai napig. Ilyen például a Királylány a Hooligans-től, de itt lesz a Fragma is a Takasz Miracle-lal, az órát pedig a French Affair kezdi.
0: 101.8 és 90,4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Balmar és a Hooligans közöse a Királylány szólt az elmúlt percekben. Az előttünk álló hetekben pedig szintén királyokat és királynőket keresünk az országban, akik hazavihetik magukkal az év testnevelő tanára díjat. És apaszkodjon meg, a Nádasladányi iskolából például két pedagógus is indul ezért a címért. A vármegyei szavazáson Juhosné Varró Zsuzsanna és Tahofer Csilla is versenybe szállt a rangos szakmai elismerésért, olvasható Nádasladány közösségi oldalán. A két pedagógus nem csak a mozgás szeretetét adja át a gyerekeknek, hanem a közösségépítés és az összefogás erősítése és a motiválás is a fő céljaik között szerepel. 200 fő, illetve az alatti iskolák esetén egyébként a vármegyéből, Dégről, Iváncsáról, Sukoróról és az előbb említett Nádasladányi iskolából kerültek be jelöltek. 200 fő felett Gárdonyból, Dunajvárosból, Cecéről és Pusztaszabolcsról szintén ketten, 35 év alatti testnevelőként pedig két sárbogárdi, egy székesfehérvári, egy szári és egy abai jelölt neve került fel a listára. Olvasható a vármegyei hírportálon. Május 11-éig segíthetjük őket voksainkkal, hiszen a vármegyei szavazás eddig tart, az országos szavazás pedig május 13-án indul majd és június 11-éig tart. Nálunk itt a Besten pedig azokat a zenéket hallhatja, amelyek már megkapták a legjobbnak járó elismerést, hiszen a 90-es, 2000-es évektől kezdve itt vannak a zenei listáinkon, és azóta szeretjük őket. Így például a Fragma slágerét, jön már is a Takasz Miracle.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben nem épp a legjobb hírekkel találkozhattak az autósok, hogyha az M7-esen közlekedtek. Ugyanis ma egy fontos nap jött el a Velencei híd életében, hiszen mind a mellett, hogy az új gyalogos és bringás hidat már használatba vehették a közlekedők a hét közepén, ezzel párhuzamosan megkezdődtek a régi híd bontási munkálatai. Ennek értelmében ma egészen este 8-ig lezárásra került a Balaton felé vezető pálya oldal, így aki a Magyar tenger felé közlekedik, ő a főváros felé vezető oldal belső sávjában haladhat. A Budapest felé közlekedőknek a középső és a külső sáv áll rendelkezésre. Aztán este 8-tól teljes pályazár lesz, egészen holnap reggel 7 óráig. Ez azt jelenti, hogy az M7-esen a 42-es Kápolnásnyék Velence csomópont és az 57-es Agárd-Gárdon csomópont között a 7-es számú főutat lehet használni kijelölt terelőútként. A Balaton és a főváros felé vezető oldalon a Fákozdi pihenőhely és a rejtett csomópontra vezető út is lezárásra kerül a kanyarodósávval együtt. Mindkét oldalon lezárják a velencei pihenőben is a benzinkutakat is. Aztán reggel 7-kor feloldásra kerül ez a zár, de lesznek még sávelhúzások és lezárások egészen 17 óráig. Aztán jövő hét végén is pályazárra kell készülnünk, csak akkor a Budapest felé vezető oldal kerül majd lezárásra. Érdemes az Útinform weboldalát követni, hogy ne pont a pályán érjen minket ez a meglepetés, mert jelentősen megnövekedhet a menetidőnk. Na de bármerre is járjon most, én kíváncsi lennék arra, hogy mit tapasztal a közlekedésben Székesfehérvár és a Velencei tó térségében, hogy tegye meg, hogy dob róla egy üzit, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal. 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fezen, Székesfehérváron, július 19-21, Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek fezenfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Britney slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Biki, és indul vele a szombatesti Night Shift. Én pedig most a Hold dalával mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök. Remélem, hogy együtt töltjük majd a vasárnapi Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délután. Szép estét kívánok Önnek!

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert, míg várja az adományokat az Élelmiszerbank, csokoládé és malátás az idei Balaton fagyiak. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Miniszterelnöknek választották Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az új kormányfő eskütétele után beszédében szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Magyar Péter arról is beszélt, a Tisza kormány minden magyar ember kormánya lesz. Azt ígérte, újraépítik az államot, a bizalmat, a közszolgáltatásokat, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Azt kérte a magyar emberektől, hogy ne hagyják magukra a politikusokat a politikával, figyeljék őket, kérjék számon az ígéreteiket és vitatkozzanak velük. Az országgyűlés alakuló ülésén esküdtettek a képviselők, és megválasztották az országgyűlés elnökét is. Az ülést követően katonai tiszteletadás és zászlófelvonás után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak, például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 ezernél is többen adakoztak akkor. Csokoládé, maláta, szilvaszósz és rum, ezek az összetevők alkotják az idei Balaton fagyiát. A győztes kreációt egy Balaton Mária fürdői fagylalt mester alkotta meg Balaton Noir néven. A győztes fagyit hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, a receptjét pedig közzéteszik. Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma, a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű, vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok, hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pont úgy, mint tegnap, vagy hát igazából tegnap pont úgy, mint ma, ugye, mert a tegnap esti Night Shift extrában klónoztuk a mai szokásos hangulatot. Szombat van, hat után járunk pár perccel, úgyhogy hip-hop és R&B mostantól a kínálat 120 percen keresztül természetesen mixben. Természetesen 6-7-ig velem White Boy, a 7-től pedig szombati rezidensünkkel Slim Fittel a lemezjátszók mögött. Én

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Best FM Night Shift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Night Shift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Best FM Night Shift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok így minket.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És akkor abban már jeleztem, ugye, hogy 150 fölött én ezt már nem fogom mindig reklámozni, hogy hány mix van fent a Mixcloud oldalamon, de azért azt hozzá kell tennem, hogy a szabályok nem változtak, tehát mindig csak akkor érkezik majd új feltöltés, ha az összes korábbi oda feltöltött mixemen van már minimum mindegyiken 100 meghallgatás. Most a jelenleg oda feltöltött 150 közül már csak egy darabon hibázik egy-kettő, úgyhogy ha szeretnétek újabb korábbi mixeket ott elérni, akkor azt az egyet még párszor hallgassátok meg. Jó, amúgy pedig mixcloud.com/DJ Whiteboy korábbi Night Shift-es mixeimet tracklistával együtt itt

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: R&B, rap, hip-hop, mixben. Minden szombaton 6-tól 8-ig. A második fél idő Slim Fit Szabijé lesz. Gyors helycsere. És Szabijé lesz a lemezjátszó. Pár percen belül a lemezjátszó. Pár percen belül, szóval nem sokára innen folytatjuk. Senki nem

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter a miniszterelnök, már nem átmeneti probléma az aszály, holnap is kora nyári idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Miniszterelnöknek választották Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az új kormányfő eskütétele után beszédében szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Magyar Péter arról is beszélt, a Tisza kormány minden magyar ember kormánya lesz. Azt ígérte, újraépítik az államot, a bizalmat, a közszolgáltatásokat, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Az alakuló ülés után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. Az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezt kedden tartják, derül ki a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. A minisztereket a kormányfő javaslatára nevezi ki az államfő, az új kormánynak 16 minisztere lesz. TBC miatt kellett teljes fertőtlenítést elrendelni egy gyáli általános iskolában. Az RTL beszámolója szerint még áprilisban derült ki, hogy egy gyermek tuberkulózisos, majd további 16 diákról derült ki, hogy fertőzött, emiatt további vizsgálatokat rendeltek el. A KSH adatai szerint 2024-ben 424 új TBC-s beteget regisztráltak hazánkban. Aszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Az Alföldön a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma, a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű, vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok, hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night

Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter a miniszterelnök. Mentesítő járatokat indít a fővárosból a MÁV, medve bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Villányi Eszter vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette kormányfői esküjét ma délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet nem uralkodni, hanem szolgálni fog, Antal József szavait idézve addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az új kormányfőt 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezt kedden tartják, derül ki a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. A minisztereket a kormányfő javaslatára nevezi ki az államfő, az új kormánynak 16 minisztere lesz. Mentesítőjáratokkal biztosítja a hazajutást mindenkinek a MÁV. Az országgyűlés alakuló üléséhez kapcsolódó rendezvény után még az éjszakai órákban is több vidéki nagyvárosba indít járatokat Budapestről a vasúttársaság, közölte a MÁV csoport. Miskolcra, Pécsre, Nyíregyházára és Szegedre is indul vonat, de készenlétben is tartanak szerelvényeket a váratlan forgalmi helyzetekre. Egy autó gyermekülésében találtak drogot a rendőrök Borsodban. Ózd és Arló között állították meg a kocsit és alaposan átvizsgálták, így bukkantak rá az anyagra. A 200 g szer mellett több mint 2,5 millió forint is volt a sofőrnél. Ezt és a nagyértékű autót is lefoglalták, kezdeményezték a 38 éves férfi letartóztatását. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Égerszög település közelében bukkant fel az állat. A Nemzeti Park szerint fiatal egyedről van szó. Arról nincs információ, hogy merre vezetett az útja. A túrázóknak azt javasolják, ha medvével találkoznak, lassan hátráljanak és minél nagyobb körben kerüljék az állatot. A barna medve fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Nagyrészt derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futó zápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Bikim, remélem mindenki jól van, remélem jól telik a hétvége, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombati naptól. Nem is húzom az időt, a The Killers jön, ez a Human. Na gyere!
2: Ez a Night Shift.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a hölgy, akivel szerintem nem lehet könnyű együtt élni, mert mindig, de mindig tökéletes kell legyen a külső, a séró, a ruha, és a többi, és a többi, és a többi. Szerintem ez is az egyik oka annak, hogy nagyon, de nagyon nem talál rá a tartó szerelemre. Hogy kiről van szó? Szerintem sokan tudják. Jennifer Lopez, If You Had My Love, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és valljuk meg őszintén, hogy nagyon sokszor az egyszerűség az alapja a sikernek, és szerintem Nóti Boy is így volt vele, amikor egy dalcímet meg egy refrént keresett a dalának. Olyan 2013-at, 4-et írunk, amikor berobban, és egyszerűen mindenhol ez szól. Rádióba, bulikba, és a többi, és a többi, és a többi. Nóti Boy, la la la, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azt nem lehet mondani, hogy a testvére árnyékában lett volna, hiszen a tesó nagyjából 150 centi magas, mégis a világ egyik leghíresebb és legnormálisabb énekesnője. Ugyebár a tesó az nem más, mint Kylie Minogue, most viszont érkezik nálunk Danny Minogue, és jön az I Begin to Wonder.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megalakult az új országgyűlés, holnap lesz a mentők napja, hétvégén még marad a kora nyári idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette kormányfői esküjét ma délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Az alakuló ülés után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. A megválasztott miniszterelnök itt is beszédet mondott, melyben egyebek mellett kiemelte, a mai nap annak a közös hitnek a beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni, hinni önmagában, és újra közös hazája lenni minden magyar embernek. Az új országgyűlésben 141 Tiszás, 44 Fideszes, 8 KDNP-s és 6 Mi Hazánkos képviselő van. Évente mintegy 2.300.000 beteget lát el az Országos Mentőszolgálat, számolt be a szervezet a közelgő mentők napja alkalmából. Az OMS holnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés elindulásának pedig 139. évfordulóját. A tájékoztatás szerint a mentőszolgálat már a nemzetközi szinten is különleges hálózattá fejlődött, amely 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból áll. A rendszer országszerte biztosítja a sürgősségi ellátást és az életmentést. 42 napon át megfigyelik annak a tengerjáróhajónak az utasait, ahol hantavírus gócot találtak. Az Egészségügyi Világszervezet a magas kockázatú érintkezés kategóriájába sorolta őket. A tengerjáró holnap köt ki Tenerife szigetén, ahonnan a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonsággal szállítják haza az utasokat. A hajón a hantavírus emberről emberre terjedő változatát is azonosították, de a terjedés ezen módjának kockázata továbbra is alacsony. Azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló dokumentumokat és videókat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. A Pentagon hivatalos honlapján tették őket elérhetővé. Az Apollo program idején készült felvételek mellett a közelmúltban rögzített videókat is közzétettek a világ több pontjáról. A szokatlan jelenségekkel kapcsolatban nincs egységes szakértői álláspont. Nagyrészt derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futó zápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenékünk mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nincs megállás, jönnek a legjobb zenék sorban, úgy, ahogy kell, és úgy, ahogy egy szombat estének zajlania kell. És pont, nincs appelláta. Most például nálunk a Black Eyed Peas kezd, ez a Pump It.
3: Ez a Night Shift,

0: a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az az énekesnő, aki tényleg, de tényleg nagy évben tesz arra, hogy az ő stílusa most éppen valakinek tetszik, vagy éppen nem. Az a lényeg, és ő ezt mondja, hogy jól érezze magát a saját bőrében, kifejezze magát, és akkor nincs probléma. Ő nem más, mint Christina Aguilera, jön a Genie in the Bottle.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, érkezik az igazi csajozós dal, és hogy miért mondom ezt, mert én is voltam fiatal, én is jártam bulikba, és amikor megérkezett a Last Go és a Something, akkor lehetett úgy Isten igazából összebújni, egy kicsit összemelegedni, és finoman dúdolni a párunknak a fülébe a következő ritmusokat. Hold me in your arms, bizony, bizony, mennyi szép emlék jön elő, úgyhogy a következő 3 perc 40 a nosztalgiáig.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő úriember meglátta azt a piaci rést, hogy nem a dalokban van a nagy pénz, hanem a csengő hangomban. És utána minden egyes dalt úgy csinált meg, hogy legalább 10-15-20 másodperc, és ez egyszer-kétszer-háromszor legyen egy dalban, amit utána el tud adni jó pénzért csengő hangnak. Ő nem más, mint Akon, Cardinal Official-lel kiegészülve, jön a Dangerous! Girl,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, igazi divat hullámot indított el anno az E17, mert hogy minden egyes srác a sapkáját úgy akarta hordani, hogy éppen hogy csak a fején volt, és jól föllógott. Hát ilyen volt az, amikor még a tévébe a klippeket vártuk, nem tudtuk amikor megnézni, és ezért nagyobb hatással voltak ránk. Jön az E17, ez az It's Alright!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Mentesítő járatokat indít a fővárosból a MÁV, a Fradi nyerte a labdarúgó Magyar Kupát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megalakult az új országgyűlés, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek. Az új kormányfő a történelmi zászlók előtt tett esküje után beszédében elmondta, új fejezet nyílik Magyarország történetében, kiemelte, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest választották. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Mentesítőjáratokkal biztosítja a hazajutást mindenkinek a MÁV. Az országgyűlés alakulőüléséhez kapcsolódó rendezvény után még az éjszakai órákban is több vidéki nagyvárosban indít járatokat Budapestről a vasúttársaság, közölte a MÁV csoport. Miskolcra, Pécsre, Nyíregyházára és Szegedre is indul vonat, de készenlétben is tartanak szerelvényeket a váratlan forgalmi helyzetekre. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Égerszög település közelében bukkant fel az állat. A Nemzeti Park szerint fiatal egyedről van szó. Arról nincs információ, hogy merre vezetett az útja. A túrázóknak azt javasolják, ha medvével találkoznak, lassan hátráljanak és minél nagyobb körben kerüljék az állatot. A barna medve fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. A Ferencváros nyerte a labdarúgó Magyar Kupát. A döntőben hosszabbításban kerekedett felül a Zalaegerszeg csapatán, 1-0 lett a vége. Ez a Fradi 25. kupa győzelme, ami azt jelenti, hogy a következő szezonban indulhat az Európa Liga selejtezőjében. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Nagyrészt derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futózápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és a 10 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy az első félidő véget ért, de jön a második félidő, felfrissültünk és új erőre kaptunk, jön Bob és Bruno Mars közöse, ez kérem szépen a Nothing on You, ja és amúgy B.O.B.
2: Ez a Night Shift, a

0: kegyetlen, mint halottját az itt.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik mindig bajban vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap Ármin és Pálma névnapja van, de fel lehet még köszönteni az Aldákat, az Aidákat, az Alexákat, az Alexiákat, és a biztonság kedvére a Jázminokat, na meg a Mirákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, dob neki egy üzenetet, vagy hív fel, és te leszel a nap sztárja. Mi pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel, jön most a Black Machine és a Jazz Machine.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Daft Punkon kívül nagyon sok embernek nem sikerült az, hogy az arca mutatása nélkül sikerüljön a világ siker. Viszont van nekünk egy sziánk, aki megcsinálta, aki összehozta, és nagyon büszkék is vagyunk rám. Jön a Chandelier! Party.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, én azt tudom mondani, hogy a kreativitás mindenen felül van, és ez szerintem az Animal Cannibals srácokra nagyon, de nagyon el lehet mondani, hogy miért, mert ők nem vették fel ezt a gangsta stílust, nem beszélnek csúnyán, hanem nagyon, de nagyon viccesen, frappánsan, és hát kreatívan rakják egymás után a szövegeket és a szavakat. És ebből mik jönnek össze? Nagyon jó dalok, hiszen jön nem sokára a takarítónő, előtte viszont Jessie J és a Domino.

Best FM a legjobb zenék. Micsoda férfi, micsoda férfi, micsoda férfi. Hát így hangozna az, hogyha lefordítanánk a Salt and Pepper dalának a szövegét, ami a What a Man. De ne tegyük meg, hanem inkább hallgassuk meg az eredetit. Indítom is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, jól telik az este, meg a persze az éjszaka, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Fábián, Juli és Zuhecker kezd. Ez kérem szépen a Like a Child, bizony!
1: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen időjárás vár ránk a holnapi nap folyamán. 16 fokra ébredünk, 26 lesz napközben, nagyon jó, viszont eléggé szeles napunk lesz, közepes felhőzettem. Hát ez van, viszont már azért én úgy érzem, hogy közeledik a nyár és közeledik a jó idő, mert hát 26-27 fok, az már nagyon jó. Na meg Meredith Brooks is nagyon jó, hiszen jön a Bitch.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az a nő, akinek a csípő mozgása hát szó szerint elvarázsolja a férfiakat minden egyes alkalommal, és nagyjából az egész férfi társadalom nem érti, hogy az FC Barcelona egykori futballistája Gerard Piqué hogy lehetett ilyen hülye. De hát ki tudja, ez van. Jön Shakira, ez az Underneath Your Clothes.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Kérem szépen, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és hogy mivel megyünk tovább? Hát persze, hogy a legjobb zenékkel. Most például Michael Bublé érkezik, ez az I Believe in You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. Azt meg aztán pláne, hogy holnap este 8-kor találkozunk újra. Addig is mindenkinek minden jót, szép éjszakát, jó éjszakát, szép álmokat, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 1975, we brought you an album with a song.